Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenékavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos, jó hangolató zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapod, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vizen, levegőben, na és még tengeralattjáróban is.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai baglyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk. It is 90s, 2000s Music Radio.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.
1: Dictation being forced in Afghanistan. Revolution

szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ rádió.

0: Sziasztok szuperek, DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Live, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot. Addig is.
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

0: A legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

0: Super DJ Rádió. Kattanj ránk! Kattanj ránk!
1: Hi-ho! Hi-ho!

0: Sziasztok szuperek, DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Live, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot, addig is.
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió, csak neked zenélünk.

0: Sziasztok, szuperek! DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Life, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot. Addig is.
1: Emlékeket ébresztünk. Szuper DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

0: olyat mutatunk, hogy eláll a füled. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
1: Nine is a classic.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió nekünk.
2: Ez
3: a Super DJ Rádió.
4: Szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, Super DJ Rádió. Neked zenélünk. Super DJ Rádió.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen. Tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Igen.
0: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.
6: Super DJ Rádió, zenében a legjobb.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero. Hogy

zene és őrület minden mennyiségben. Érdeklődés, szobafoglalás 0620 344 30 50.

Super DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26 Jakab Szállás, Hotel Aero. Let's go!

szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ Rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ Rádió.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. De Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. De Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése, csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.
1: Super DJ Rádió, zenében a legjobb.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok, 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai baglyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak, ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
2: Super DJ Rádió.

Sziasztok, szuperek! Én Gregasz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live című műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super DJ Radio.

0: olyat mutatunk, hogy eláll a füled. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
1: Csak neked zenélünk.
2: That's it.
3: Best station around.
2: Turn it up.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. Te Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.
4: Super DJ Rádió. Kattanj ránk! Kattanj ránk!

0: Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket itt a Szuper DJ Rádióban.
1: Szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ Rádió. Szuper DJ Rádió.

0: Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.
1: Super DJ Rádió. Kattanj ránk! Kattanj ránk!
2: Check that body, that body, check that body, yo check that body, that body, check that body.

0: The party is over.
1: Gute Nacht.
2: Don't forget to check out Olyat mutatunk, hogy eláll a füled. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
3: Csak neked zenélünk.
4: Okay, come on!
5: One, two, three.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Igen.
0: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.
6: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió. Flip the script is in the house. Come on. Flip the script is in the house. Yeah. Flip the script.

Hol volt, hol nem volt. Élt valahol a világban egy fiú és egy leány. Az égiek véletlennek tűnő akaratából talán egymásra találtak ők egy varázslatos éjszakán. S mivel a mondás úgy tartja, hogy véletlenek már pedig nincsenek, ezért e mesebeli történetről úgy hírlik, előre megírták az is.

0: Véletlenek nem léteznek, csodák pedig vannak, boldogan élnek, míg meg nem halnak.
1: Július 24-25-26 Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója.

zene és őrület minden mennyiségben. Érdeklődés, szobafoglalás 0620 344 30 50.

0: Super DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakabszállás, Hotel Aero. Listening to Super DJ Radio! Ott a helyed.
1: Csodálatosan szép kora estét kívánok minden kedves Super DJ Rádió hallgatónak! Szeretettel köszöntök mindenkit határon, innen határon túl, ott is, ahol a kis kultapakú malasztúr, érezzétek jól magatokat a Super DJ Rádióval. És hát én Kukori bácsi volnék, aki az elkövetkezendő két órában megpróbálna szórakoztatni benneteket. Hát a találkozóval kapcsolatban, ami 24-én, 25-én, 26-án lesz, hát ott már kaptam egy kellemes invitálást DJ Simon barátomtól. Azt mondta, de várja már, hogy eszik egy finom kokaspörköltet. A terem kupoláját mondom neki, na mindegy. Ez pedig már a Szaragoza Band, kellemes füllelés mindenkinek. Így a hétvége kezdéséként. Hát akkor bulizzunk, kedves szuperek!

kedves hallgatóim, itt van velem Robi Kamper. Hát, szuper pénteki, itt már nincs sok a szuper DJ Rádió Bulig. Hát nincs Robikám, szeretettel köszöntelek, jó fülelés neked és kedves családodnak, Hugicámnak és Daninak, remélem mindannyian jó vagytok, és persze Bévének is, remélem nem punyattok ebben a nagy melegben, és a rántotta már megsült a fejed. Itt van velünk Encsike, hát csókolom kedves, szia kedves Kukori bácsi, sziasztok szuperek, Encsike jelen mint mindig, gyönyörű szép délután kívánok mindenkinek, és kellemes zenehallgatást, jó adást kívánok neked, puszcsika Encsike, hát köszönöm Encsike, jó fülelést. Itt van a kedves Sisa család is, csodás este felét kívánunk neked, kedves Kukori bácsi. Örülünk, hogy újra hallhatunk téged, de az Izsa család jelen, már vártuk, és persze, hogy jöhetnek azok a jó kis muzsikák. Hát igen, igen, Robi megkérdezte, van-e tüzem? Hát tüzelek elég rendesen. Na jó van, kicsi Rigó. Hát akkor szóljon a Szaragossa Ben. És szervusz, Laci bácsi, örülök, hogy itt vagy. Remélem már rejtőzöl otthon, pihengetsz. Tegnap már megsütötted a gírost. Kellemes fülelést kívánok mindenkinek.

Surci! Én a kakastöke pörköltet is szeretem. Jó van, Surci, hát veled is találkozok. Lesz ásó.

És már is megérkezett a Viberre, kedves Kollár Gábor, Kukori bácsi, üdvözöllek itt a Szuperen, és a hallgatóknak is szép napot kívánok szabadszállásról. Hát köszönjük, Gábor, hogy itt vagy, és kellemes fülelést kívánok. Kedves Robi Kamper, szintén zenész.

Azt aztán elfelejtsétek, hogy 20 órától DJ Simon érkezik hozzátok, a Grundról hozza a zeréket, vagy a focit, tehát nem tudom, valamilyen Undergrundról írdogál, de amúgy a Privát Night műsora lesz természetesen. Imádom azt a csávót. Oh yeah!

kedves Mihálovics József pedig azért nincs itt valószínű, mert hát megint meccset néz. De hát, mint említettem a múlt adásban, kicsikét előre jártam a gondolataimban, és megkérdeztem, hogy ki volt annó katona, és hát József is mondta, hogy ő is volt, hát én is voltam. A következő előadó az pedig majd arról fog énekelni, amit annó énekeltünk ott menetelés közben. A dal címe, ugye gondolsz?

Szeretett Matfű. Itt van velünk Molnár Ferenc. Szia Kukori bácsi, szép napot kívánok mindenkinek, és persze neked is. Matfű jelentkezik. Hát köszönjük, kedves Ferenc, hogy itt vagy. Jó fülelést kívánok néked is.

0: Dance Magic.
1: Ez pedig már Fancy, és a term in magic. Hát kedves hallgatóim, jaj, már előre félek arra a találkozóról, mert hát majd gondolom a Pulci úr megtanítja majd a rezsót így tologatni, ahogy ő szokta, meg akármicsoda, meg hát adásolni kell, de hát én nem fogom kibírni úgyse, hogyha Medanci van a közelembe. Majd meglátjuk.

Miskolozsim is megérkezett már a Viberre, és azt írja nekem, hogy szép hétvégét, szia Kukori bácsi, minden szupernek, én már nagyon vártam ezt a pénteket miattad is, és az sem hátány, holnap nincs kelőce és melóba menés. Jó adit és szuper zenéket, hát úgy lesz, és nagyon jó szórakozás, kellemes fülelést, és szuper hétvégét minden szupernek. És azoknak is, akik még nem szuperek. És üdvözlöm kedves Klingon barátomat, legfőbb kritikusomat. Na mindjárt mondja Laci bácsi, hogy hol van a logopédus. Üdvözöllek, és kellemes fülelést kívánok.

0: 100% sláger, megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió, neked zenélünk.
1: Ez pedig már Kovács Kati, itt a Super DJ Rádióban. Napfényes álom, álom. Aki utazik, annak kellemes utazást kívánok. Aki pihen, annak kellemes pihenést. Aki dolgozik, azoknak azt kívánom, hogy teljen hamar. Igyatok sok folyadékot, nehogy kiszáradjatok ebben a nagy melegben. S ha tehetitek, hallgassátok a Super DJ Rádiót.

hogy rágjam meg a füledet, kedves házi! Üdvözlet a hallgatóknak és kellemes pénteket! Szia, kukuriku úr! Rágjam meg a teljedelmet! Mi is részt szeretnénk venni a mai kellemes és jó hangulatú adás meghallgatásában, nevezés mulatságban. Csapasz a zenét, mint az alföldi csikósok karikás ostorral. Köszönettel, Rita és házi! Hát, kedves Rita és házi, nagyon jó füledést kívánok! És köszönöm szépen a jó kívánságokat!

DJ Schulz, ahogy berobbant, el is tűnt el, biztos eteti a tikokat, locsolja a palántákat. Na hát, akit hiányoltam is, megérkezett a Viberre, és átküldte a fotót, éppen elmélkedik a kellemes vízű hőmérsékletű Medancéban, kint 40 fok van a víz hőmérséklete, 42, kedves egészségedre! Írja, drága Gábor, Mihálovics Józsefnek sajnos vizes a keze, ezért nem tudott neked bejelentkezni, természetesen hallgat téged. Puszi, Édi. Kedi, csókolom, kedves Édi, köszönöm szépen a tájékoztatást. És üdvözlöm Józsefet is, ha már vizes a keze. Kellemes pillanést!

De látom, elég szépen elmélkedik az úriember, de a finom bontott csöröcske pohárával ott van mellette, nagyon kultúráltan. Egy kedves egészségedre is, kedves Ildi, jó szórakozást magáskának is.

Áramat akarja, szóval, hogy a DJ Surt írja nekem, hogy levágom a farktollat 24-én, ma nagyon elemedben vagy, az jó. Jó van, aztán a tikok rendesen legyenek. Ölellek, te csibész.

0: Super DJ Rádió. Neked zenél.
1: Hát igen, ezt pedig már a Söld imádó barátaimnak küldeném. Hát, ha így fröccsenni is fog a víz. Szóljon az orál! Egészségetekre!

0: vendégem vagy a rohadt életbe.
1: Na, az igazság, hogy nem mertem belepampogni ebbe a dalba, mert akkor kaptam volna. Jaj, azt nem szeretném. És hát kiderült, hogy DJ Surci, na hát hallgatja a műsort, mert hallotta, amit mondtam, és ő is igazán a szőröset szereti, bármit nem kell összegondolni, nyuszikra gondolt, mert hogy nem tikokat etett, hanem nyulakat. Bizony, nyuszmusz. Ez pedig már Szaragozza Band.

És megérkezett kedves Mazsi is a Viberre. Szép kora estét és szuper adást kívánok neked, Kukori bácsi. Most estem haza. Hát kívánok nagyon jó pihenést, kellemes fülelést. És helytőzzél, pihenjél, kedves, és köszönöm, hogy itt vagy velünk. A négyes vágányra DJ Szatmári és Szakos Andi következik. Kérem, a vágánynál fokozatosan vigyázzanak, mert fokozatmentes nélkül meg-meg-puk-pak. Na jó, van, itt hagyjuk abba. Logopédus Laci bácsi,

Hát én is erre gondoltam, Józsefben, hát én is úgy kalkulálok, tudod, hát én is emberbűl vagyok. Jaj, hát az a bűvös golyó, ugye, hogy meg tud babonázni minket, de hát azért ez is egy jó dolog. Igaz, Puci úr, mint a szőrösök, a nyuszik. Nyusz, nyusz! De azért őszintén vannak elég rendesen meglepetések ezen a világbajnokságon. Ugye, József?

0: Következik egy kis promó, és utána megyünk tovább a Szafírral, itt a Super DJ Rádióban. Hát örülök, hogy itt vagytok velem. És képzeljétek, bejelentkezett Dr. Simon. Tiszteltem a görög kakasnak, jó csűrés, csavarás kívánok. Üdv a szupereknek. Hát üdvözlünk, kedves Simon. Várunk már 20 órától a grundos zenéid, de hát is foci van. Underground. Private night. Oh yeah.
1: Emlékeket ébreszt

0: legnagyobb kedvencekkel a nap 24 órájában. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk. Kattanj ránk. www.superdjradio.hu.
1: Hát persze, most már Pulci úr azt írja nekem, hogy bunda nélkül is mehet a fazékba. Jó van, te is tudom, mire pályázol. Majd bedoblak a Medonciéba. 24-én Dr. Simonnal együtt. Na meg a többiek is jöhetnek. Satin tonight!

Jó, kedves Encsike, az a helyzet, hogy már Laci bácsinak üzentem, hogy a logopédius küldje, és hát mondjuk nem kéne, mert hát kavics van itt is, beteszek a nyelvem alá. Na, az a helyzet, hogy biztos rosszul pöfitettem, és rosszul mondtam, igen, igen. Hát előfordul, de hát ő Kazán Kovács.

Inkább szurkoljatok, mert holnap jön egy kedves kutya oktató hozzám, hogy kedves Szuzikát megtanítsa egy-két dologra, mert az a helyzet, hogy nekem már a ruháim egy bőröndbe vannak pakolva, azt ki leszek rakva, hogyha Szuzika nem tanul meg valamit. Mert hát minden rossznak én vagyok az okozója. Bizony, bizony.

kedves Pulci úr, nem sportújság volt a párnám alatt, hanem medvesajt, és hát eléggé szétlapult, meg illatos volt, de a medve is erős ám, kemény vagyok, vigyáz. Mint a, tudjátok, a kocka sajt, ami háromszögletű.

Na és akkor most lesz weekend. Szóljon a Doliról, itt a Super DJ Rádióban. Ti bírjátok a meleget? Mert én igen. Jaj.

Jó, van, de szórakozz velem, kedves Punci úr, mert úgy fogsz járni tényleg, mint a Tarzan, és akkor megtudod, hogy tanulta meg azt az üvöltést, tudod, a Tarzan üvöltést.

Ahogy Pucsi úr mondaná, mi van veletek, semmi? Hát mondom akkor a Viber számunkat, 0670459595. Hát tartsátok már életben a műsorvezetőt, mert szereti, hogyha zaklatják Viberen. Hát kedves hallgatók, azért ne csináljátok ezt.

tánc, hát nem folytatjuk. Hát gyerünk, gyerünk, buli van, kedves hallgatóim. Remélem Diós Jenő is bulizik ezerrel. Mrs. Pompadour és a többiek.

Hát DJ Simon is beszólt, képzeljétek el Viberen. Ha ezt a testet megemeled és belevágod a medencébe, akkor vizes leszek. Valóban, valaki van a valóban. Éles látásod kiemelten tökéletes, kedves DJ Simon. És már is evezünk külföldi vizekre, ha már vízcseppekről volt szó, szóljon Fancy és a Deep Blue

Képzeljétek, megérkezett kedves kollégám Dreamer, Szatmári Zoltán. Persze, hogy bírja a meleget, mert már bemelegített Auzó országában. Jó estét, szerinted lehet kérnem egy számot? Hát természetesen, kedves Dreamer. Örülök, hogy itt vagy, csodás hétvégét kívánok. Remélem már otthon pihengetsz.

Hát igen, ezt szeretem, mikor ilyen intenzívek vagytok, és tényleg jönnek az üzenetek és a hozzászólások. Ezt nagyon csípom, imádás van. Persze, kedves Dreamer, lassan beteszem a repertoárban, és akkor hogy ne, persze, hogy menni fog, de hát ne legyen rosszabb.

pedig már DJ Szatmári és Jucus, na meg Jung G. Itt a Super DJ rágyaban, ahol még Kukori bácsi csűri, csavarja néktek a hangegyeket és stílusokat egészen 20 óráig, 20 órától pedig DJ Simon érkezik hozzátok, Privát Night műsorával és az Underground, vagy Foci Grund.

Hát, azt én is szeretem egyébként, de azt nem a férfiaknak szoktam mondani, hanem a hölgyeknek. Na megállj, főszakács, és te még az én utcámba. Tényleg, Zsoca, hol van? Elkészült már a palacsinta tegnap? Azt mondta, hogy eprős palacsinta lesz.

már is következik az egyik kérés teljesítése kedves kollégámnak és barátomnak, Szatmári Zoltánnak. A repülők előadása következik, lesz még rosszabb, nehogy azt hidd, sokkal jobb lesz, ezt garantálom. És hát tudom, hogy mi van, de majd az egy kicsit később, barátom.

Kedves Mihálovics József, én a jó pocinak szurkolok. Nekem teljesen mindegy, hogy ki az, csak tényleg jó és szuper futballt játszon. A következő dallal szeretném felköszönteni kedves barátomat és kollégámat a születésnapi alkalmából, Boltoltól. És hát ezt a dalt is Szabados Melinda is küldi neki, és persze nagyon sokan mások. Kedves barátom, minimum még ugyanennyit egészségben, boldogságban és szeretetben kívánok majd.

És akkor figyelj, kedves barátom Szatmári Zoli! Jöjjön Sukár Petró, és ezt kívánja neked Mazsi is, és hát nagyon sok szuper DJ rádió hallgató és kolléga. Fogad szeretettel, és nagyon boldog születésnapot kívánok! Fel a fejjel! Lesz még jobb is!

És kedves hallgatóim, Dreamer, az a Szatmári Zoltán köszöni mindenkinek a jó kívánságot. Hát mi köszönjük, hogy vagy nekünk, kedves Dreamer. Most pedig szóljon a Bonnie M itt a Super DJ Rádióban. És a Going Back West.

És közben mondanám a Viber számunkat, mert hát nem zaklatjátok rendesen a műsorvezetőt, 0670 45 95 995. Hát bátran, hisz a műsorvezető nagyon szereti.

Na mi van, fiatalok? Semmi? Hát gyerünk, gyerünk ezeket a magasba, arany kicsi bogárkáim. Hiszen hétvége van, hát aki teheti, bulizzon. És hát hiába van meleg, azért mozogni kell egy kicsikét. Mert ha nem, akkor csepereg az eső. Hát ez lesz a következő dal majd, de nem sokára. Itt a Super DJ Rádióban. Tudjátok, ahol Kukori bácsi csili csavarja néktek a hangjegyeket és stílusokat.

Hát csepedek én az eső, folyjon le az arcomon. És egy kedves Viber üzenetet kaptam Mihálovicsné Bániedi. Drága Gábor, mindig a névadom Mihálovics József Viberén trollkodtam, most itt vagyok személyesen, és leszek július végén Jakabszálláson. Puszi Mihálovicsné Bániedi anyuka. Csókolom, drága. Örömmel konstatálom, hogy ott tetszenek lenni. Szuper. Hát a szuper bulid. Nagy öröm.

és kedves hallgatóim, az is a család már küldi, mi küldünk, itt van eső. Várjuk szeretettel. Köszönjük szépen, kedves is a család. Remélem, jól szórakoztattok, vagy jól szórakoztok. Bízom benne. És a következő dal ismét a születésnaposnak, kedves barátomnak, kollégámnak, Dreamernek szól, Szatmári Zoltánnak. Kedves Szabados Melinda küldeni néked, kedves Dreamer, Ava Max előadását, Kings és Queens. Fogad szeretettel tőle is persze.

streamer, boldog szülinapot! Még ugyanennyit, jó egészségben, boldogságban és szeretetben, és már is megyünk tovább DJ Szatmári és Jucussal, hisz táncol a nyár! Ugye?

És kedves hölgyeim és uraim, tudod, mi történik, ha egy szenvedélyes nő szájába ebret teszel? Felzabálja! Felzabálja! Jaj! Hát

És a következőt mi meglepő, ismét a születésnaposunk kapja, a következő előadó az a Pet Shop Boys lesz, és az It's a Scene, és aki küldené, az nem más, mint Mazsi küldené szeretettel Szatmány Zoltán Dreamernek, hát fogad szeretettel, kedves Dreamer, Mazsitól.

Boldog születésnapot, Dreamer! Kedves Ugicám, csak azt szeretném megkérdezni, szerintem azért vagy ilyen duhaj, mert a Robi barátom biztos elaludt a kedvenc foteljében.

emlékszem, annó az Újvák klubban éppen dancingeltem erre egy Veres Begyessel. Hát igen, ez már nagyon-nagyon-nagyon rég volt, ugye, hogy ugye. Pet Shop Boys, királyság.

Harmadik hazai vizekre vezünk, szóljon a Mango Rise, itt a Super DJ Rádióban, ahol még fél órát kell kibírnatok velem, és utána érkezik DJ Simon, Private Night műsorával. Érdemes a Super DJ Rádiót hallgatni? Ugye, hogy ugye?

Uci urat meg elfoglalják a nyulak. Gondolom DJ Simon még főz, vagy egyéb kiváltságait végzi a balkentesben.

Szerintem az az igazság, hogy félnek a 24-től, mert tudják, hogy engem sokan magáznak, meg kemény vagyok, mint a főtt tojás. Jaj, a főtt tojás.

És Viberen nekem azt írja, hogy ismeretlen, jó estét Kukori úr, én is jelen, mint általában mindig, és, amit a, és ami a mi mottónk indikál, ha meghalunk is. Egi mindenkinek, hát köszönjük szépen, kedves egészségetekre, és nagy öröm, hogy itt vagytok velünk. Hajrá szuperek, jó bulizás, szuper hétvégét, és már is megyünk tovább a Hét Hunter előadásával, itt a szuper DJ, DJ Rágyóban. Hú már, jó logopédus! És a kedves Dreamer, köszöni szépen mindenkinek a jó kívánságokat, Izsa családnak, Mazsinak, Szabados Melindának, nekem is. Köszönjük, hogy vagy nekünk, kedves Dreamer!

És külön köszöni a szülinapi nótákat Mazsinak, Szabados Melindának. Nagyon szívesen, neked bármikor, még hajnal fél négykor is. Csak ne csenges. Most jelentették a kémeim, hogy bikiniben futott el egy csinos hölgy itt az utcában, azt megkérdeztem, hol? Hát a nyúlon túl! Igaz, Puci úr? A nyúlon túl! Ugye megtanítasz majd egy kicsit rezsózni 24-én? Köszönöm!

Én ebben tisztában vagyok, kedves Ita, hogy több éve hallgató vagy, és csak nálam nem így a két nevét. Igen, ez azért van, mert én egy kis virgonc, lelkes, fiatal amatőr vagyok, aki épp nemrég érkeztem ide ez a rádióhoz, és elnézést kérem, majd valahogy valakivel megoldatom, de nem tudom, hogyan tudnék elveszni ebbe a technika útvesztőjébe, és tudod, hát a Murphy az dolgozik. Köszönöm megértéset, és jó fülelést. Hát megpróbáljuk, majd hívom a doktornőt. De én nem éltek hozzá, csokkolom. Bocsánat.

ketten szórakozni, aki kukorékolni, mert azt lecsukatom. Na, azt megmondjátok, melyik filmsorozatban volt? Hallgathatjátok DJ Simon, te huszorától. Na jó, van dupla vagy semmi. Hát ez a következő dal címe. Evezünk hazai vizekre, gyerünk Dunatisza dráva száma. Dolly-ról következik.

Ó, az nem semmi, azért már a kisvárosban is tudják, hogy taréleves lesz 24-én. Hát köszönöm, kedves Rita, titkos információt, majd vigyázok. Veszek fel sisakut. A tarajomot nem adom.

mondjuk azért érdekes, hogy kisvárosból indult. Nem, nem, ez Svédországba indult el ez a taré dolog. De elég hamar terjed, hát igen, igen. Hát ebben a melegben a frekvenciák gyorsabban terjednek szanaszét a világban, jaj nekem. És már is következik egy kis Francesco Napoli itt a Super DJ Rádióban. Hát remélem a kezetek már rendszeresen magasban van, nehogy egy kicsikét ilyen mirigy, hónaj mirigy. Hát akkor dance!

És szeretném megkérdezni, kedves Super DJ Rádió hallgatók, bírjátok még, mert a következő előadó az pedig a Venga Boys lesz itt a Superen. Hát akkor gyerünk, adjunk az érzéseknek.

elhiszem, kedves Encsike, hogy nagyon elfoglalt voltál, de sajnos már az adal nem fér bele, de átadom neked, hogy te is boldog születésnapot kívánsz Dreamernek. Hát ne haragudj, de tudod, régen is a mozikba, ha későn érkeztél, akkor csak a híradó után lehet bevenni, és itt nincs híradó, itt csak Shyamalan van. Csókolom, bocsánat.

És látod, kedves Rita, az a helyzet, hogy nem csak te vagy ismeretem, most is ír egy ismeretem nekem, hogy bírjuk, bírjuk, hagyd szóljon, Kukori bácsi, hagyd szóljon. Hát köszönöm, hogy itt vagytok, és érezzétek jól magatokat, és megérkezett Imre Csaba is, már is tánca pedültem, üdv mindenkinek Pilismarótról. Hát üdvözöllek Pilismarótról, kedves Imre Csaba, érezd jól magadat, és köszönöm, hogy itt vagy velünk.

Mitubáj! De hát köszönöm, hogy megtiszteltél a Nick neveddel, mint még mindig üdvözöllek, és jó fülelés, kellemes hétvégét!

Ez pedig már Stevie Wonder feldolgozás. Kedves hallgatóim, itt a Super DJ Rádióban. És ezután már csak a búcsúdalom maradt hátra, de ne menjetek sehova, hisz 20 órától érkezik hozzátok DJ Simon privát night műsorával. Érdemes továbbra is a Super DJ Rádiót hallgatni.

Dreamer Szatmány Zoltán barátom, Encsike is nagyon boldog születésnapot kíván néked, még sok-sok boldogat, egészségben, boldogságban.

És hát, kedves hallgatóim, köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem határon, innen határon túl, ott is, ahol a kis kultafalkú malasztul. Remélem, sikerült egy kicsikét szórakoztatni benneteket, higgyétek el, ez volt a célom. Legyen csodás a hétvégetek, a születésnaposnak pedig még egyszer nagyon boldog születésnapot, jó egészségben, boldogságban és szeretetben, még legalább ugyanennyit. És kedves szuperek, kívánok mindenkinek csodálatos hétvégét, legyen olyan hétvégétek, amilyennek szeretnétek, csodásnak. Fogadjátok DJ Simont nagy-nagy szeretettel, biztos vagyok benne, hogy kitesz magáért, mint mindig. Ezután már csak a búcsúzódalom van hátra, Daniel Figelgőtől elmegyek, jöttömre majd napfelkelte felől, számítsatok majd jövő héten, jövök hozzátok, amint tudok, hisz tudjátok. Imádom, hogyha sikerül egy kicsikét szórakoztatni benneteket ebben a szaladó világban. Még egyszer nagyon köszönöm, hogy ennyien megtiszteltetek. Nagy ölelésem mindenkinek. És aki teheti, jöjjön 24-én a Super DJ Rádió találkozóra. Higgyétek el, érdemes, nagyon jót fogunk bulizni. Csodás estét mindenkinek. Köszönöm, hogy vagytok.

És még egyszer nagyon szépen köszönöm a jó kívánságaitokat, aranyosak vagytok, legyen szép az estétek és a hétvégétek, és bírjátok ki ezt a meleget, hisz lesz még melegebb is. Hisz itt a nyár, miénk a lekvár, de Zsóca nem jelentkezett, hogy kész van-e már a palacsinta, jó kis eppörös lekvárral, ahogy írta nekem vagyon. Na, sziasztok, nem pampolok többet, fogadjátok DJ Simont nagy-nagy szeretettel. Sziasztok!

ne idegeskedj az utazás miatt, kedves Pazsi, minden rendben lesz, csodálatos tájakat fogsz látni. Ülj az ablaknál, ha nem engednek oda, lök félre őket, mondd meg, hogy én üzenem. Kellemes kikapcsolódást, és persze mindannyiótoknak jó hétvégét. Sziasztok!

0: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel. I'm your DJ, and I'm gonna take you on a tour of a 12-inch. Yes, a 12-inch. We're gonna start here with the kick and the bass. You like the bass? It's filtered. This is the basic foundation of a track. We're gonna build things up slowly. Are you with me? Here we go. Yeah.
1: Vagy éppen, oh yeah. Csodálatos szép jó estét kívánok mindenkinek itt a Szuperen. Ez már a Private Night DJ Simonnal, azaz velem. Egészen 10 óráig, ami biztos. És most vagy a fülem krepált be, vagy az egyik felállatomnak, de most már stimmel. Ja, szóval velem egészen 10 óráig, remélhetőleg. A szokásos pénteki zenéket hoztam, ahogy az szokott lenni, az én kis fincsi lelkem világ a zenék. A progressive house-tól elkezdve mindenféle house-nak lehet nevezni ugye ezt a műfajt, ezt már jó párszor megbeszéltük, és ugye minden második lemez lesz az All Day I Dream zené, mármint az All Day I Dream kiadó zené, mint például itt az első, ami egy 2022-ben kiadott dupla lemez. 2022. március 14-én kiadott dupla lemez. Arról ugye meghallgattuk az A, B oldalt, a C oldalnak a második zenével. Folytatjuk a kagylózgatást. Ez a Double Touch, mint előadó, és a Dream, A Little Dream című zene pörög éppen. Én szeretném megköszönni Kukorikukú bácsinak a Kukorikú vajó adást. Szerintem jó volt, mint mindig. Csapatta, csűrte meg, csavarta az öreg. Az öreg, érted? Az öreg majd belevág a medencébe, azt mondta Jakab szálláson. Hát ez jó lesz majd az ő. Megnézzük, mennyit emel tőből az öreg. Ja, jut eszembe, ha már Jakab szállás. Akkor ott leszek én is, ugye 24, 25, 26. Remélem jöttök ti is. Plusz 36, 70, 45, 95, 95. Ez még mindig a Viberünk, ide lehet nekem írni. Már ha szeretnétek bármit megosztani velem, akkor nyugodtan rikkentsetek nekem valamit oda. Mit szoktam még mondani? Hát majd azt, hogy majd jövök még, meg azt is, hogy olvasok mindent is, úgyhogy oh yeah!

egy gyors Viber, azt mondja, hogy itt vanunk, és a István, ő volt az első, haszél csodás estét kívánunk neked, kedves DJ Simon, innen Erdélyből, Erdőszegyőgyből, az is a család jelenés, persze, hogy vártunk, nagyon szuper, hogy újra OJL van, minél több, annál jobb. Ez csak természetes, hello István, hello család, jó kajdózást! Megyünk is tovább a következő zenével, 2016-ba pattanunk, február 17, egy kis tech house. Nagyon zúzós lesz, jön Marcus Hamm és a Two Soul, egy Martin Lansky remixben, itt a Szuperen.

Aztán itt van velünk Encsike is. Amit ír, szia kedves DJ Simon, sziasztok, szuper kagylózók, Encsike jelenléti, FIFA, már is. Csodás szép estét kívánok mindenkinek és jó kagylózást. Drága Simon, neked jó adit és sok-sok kagylózó fülecskét. Puscsika, Encsike. Hello Encsi, jó kagylózást, oh yeah. Ó, de sokan írtok, ez az, ha pörögjön a chat. Megérkezett Kostrup Gábor is, amit ír, welcome to the tunnel, üdvözöl, üdvözlet mester, hello Gábor. I'm gonna take you on the tour, on the 12 inch. Yes. Ez még mindig bakelit, vagy éppen vinil, ha itt van velünk. Jó van, még nincs itt. Imre barátunk. Na, szia Gábor! Neked is jó kagylózást kívánok természetesen, ha már így bekapcsoltál. Itt van velünk Pifu Wild is még mindig. Azt mondja, hogy oh yeah, Csapa Simon mester. Hello Pifu! Jól tudom, neked nem ez a kedvenc stílusod, már lehet, hogy rosszul emlékszem. De valami úgy rémlik, hogy nem ez.

Na aztán nézzük tovább a Vibert, itt van velük még az én kedvenc figurám is, a Pácika ember. Megérkezett a szélszi a DJ Simon csolátos, lazulós, szuper péntek esti hadi. Oh yeah! Oh yeah! Hello Robi! Mondanám, hogy ókagylózás neked is, de hát úgy, hogy is más tagad. Na azt mondjuk, itt velünk Kolozsi, mi is azt írja. Nagyon kellemes szép estét, két és jó hétvégét, Tomi. Remélem, sokan nem dolgoznak holnap, és csapassuk itt. Csak is itt, a Szuperen. Kívánok szép jó estét, jó zenehallgatást, és szuper jó estét mindenkinek. Puszcsika, encsike, ja igen, nem csak az Imicske és Lovecsukicska. Értem én, Imikém. Csak finoman a fogyasztással, tudod? Mennyit iszol százon egyébként? Az öreg kokas egyébként azt írta nekem, hogy szumóztam, vazze. Belefele a madanszéba. Azért az öreg, megint leöregeztem. Inkább nem mondok semmit. Menjünk tovább a következő zenével. Na figyelj!

ami egy neten Cats lesz, a zene címe pedig a Voices, a hangok. Milyen hangok? A hangok. Milyen hangok? Tudod, a hangok a fejedben. A busokban.

megérkezett Csoki Zsolt is. Asztia, szia, Simi, sziasztok, szuperek, felső tárkány jelen. Hello Zsolti! Jut eszembe, mindjárt megyek tovább és olvasom tovább a Viber-t, de gondoltam, ha már ennyien itt vagytok, még nem ment mindenki elhalukálni, akkor elmondom nektek, hogy ugye volt ez a Alex Christensen és a Berlin Orchestra adásom itt a szerdán, ahol is ugye jöttek ezek a fincsi 80-as, 90-es évek zenéi, a Berlin Orchestrával komponálva, lejátszva, meg izé. Na, szóval arra gondoltam, hogy ugye és nem lett vége, lehet azt, hogy nem lett vége, azért nem lett vége, mert még van bőven lemez tőlük, úgyhogy arra gondoltam, hogy szerdán, tehát jövő héten szerdán, a doki után 8-tól 10-ig ismételten hozom nektek a fincsi kis megkomponált zenéket, jól megkomponált zenéket, azt lehet mondani, ha elég a reklából, kagylózzuk ezt a fincsi zenét.

Itt van velünk a Molnár Ferenc, és tiszteletem uram. Azt írja nekem, hogy szia DJ Simi, szép estét mindenkinek is, jó kajdózást. Úgy tűnik, hogy megint jó esténk lesz. Oh yeah! Oh, oh yeah! Főleg, ha az ilyet imádod. Akkor ez kajdózta. Jön a következő Marcus Hom. Még mindig 2016, még mindig február 17, és jön az Open End című nóta. Egy elmondó remixben itt a Szuperen.

People Wild, azt jelenti nekem, úton van, úgyhogy jó kis útra való zenék. Csak óvatosan, barátom. Érj oda nyugodtan, azt lehet mondani. Nem kell sehova sietni. A célállomás általában meg szokott várni.

a menők, Rita is azt írja nekem, hát jó esét kívánok, Simon bácsi. A nagynéné térde kalácsa az bácsi. Örömmel hallom, hogy te is jössz a Super Digitalira. Mosszolok előre, inni fogunk, nem kicsit, nem keveset. Pálinkát garantálom. Hát, azt lehet mondani, ésszel, biztosan. Persze szívesen megfogok mindenkivel egy-egy jó pohár, jó nagy poharat megfogni. Hello, Rita! Itt velünk Lobászkály József és Karcsi barátom, azt mondja, hello, Dijon, hello, kedves barátom, itt vagyok és kagylozok, szép esét és jó adást kívánok. Egy levegővőt, oh yeah! Szia, Karcsi! Örülök, hogy itt vagy. Remélem, nem melózol, bár ezt már így félve kérdezem meg tőled igazából, hogy ugye nem melózol most. Igen, azért szeretem az ilyen... Köszönöm szépen Gábor egyébként Kosszúf Gabinak. Én nekem ugye, Isten, ezek a kedvenc ütemeim. Helyes. Lehetnél a feleségem, a nő lennél. Megjött Hódimi. Azt írja, tiszteletem, most jöttünk haza sétából, vagyok, hallgatunk. Rög. A kutyi. Hála Isten, Hódimi nem volt itt, amikor én bakeliteztem, de... Most itt van az, én közben csak vinilek lesznek. És akkor a következő vinil már pörög egyébként a háttérben. Itt a következő zene. Ott maradja helyeden. Szóval itt a következő zene, David Orin featuring Hanna Noelle. Hogy ezt most jól mondtam ki, ezt nem tudom, de Hanna Noelle, az biztos ez van ideírva, és a Let Me Sleep, a Hagyjál Aludni című nóta érkezik 2022-ből.

megérkezett Kútyár Lajos barátunk is. Bejelentkezett és azt írja, szép estét, DJ Simon. Hello Lajos. Köszi, hogy megint velem tartasz. Hát félve kérdeztem meg Karcsi barátunkat, hogy ugye nem melózik, de melózik. Vasárnap is. Hát igen. Én már nem merek kérdezni senkitől semmit. Itt van, hogy Koller Gábor is megérkezett és ír nekem, hogy szia Simon, szép estét kívánok neked és mindenkinek, aki itt van a Szuperen szabad szállásról jelentkezem hozzád. Azért itt vannak a jó akarók veled, oh yeah. Hogyne. Például Kukori bácsi is nagyon jót akar, bele akar vágni a medencébe, hallotta, de... Lovász Karcsi azt mondja, hogy remélem megfogja jó nagy porrakat, figyelj a vázát! Meg kell beszélnem még majd Pácik emberre, hogy a vázát majd azért így... Még egyet nekem legalább hagyjanak elő. Úgy hallottam, csak kis poharak vannak. Itt van se a söveg, Laci, és azt mondja, hello, szia Tomi, oh yeah, megint velem az úton, család nélkül, szép estét, szia Laci, csak lassan, óvatosan, de azért tedd oda neki, hogy haza is éri, vagy oda is éri, hova kell. Jó kagylózást neked is, és jó utat. Megjött Kovács Balázs, Attila is. Ja, mindjárt szembe jutám. Te vagy a svájci acél, nem? Na majd jó, ki fog javítani, szerintem azt mondja, hogy jó, szia Simon. Simon, még egyszer, szia, ó Simon, bejelentkezve a kertből, mert a jó ütemnek jó indulatú hatása van a növényekre. Így van. Jól tudtam, a svájci a cél. Sőt, ha lenne tehened ezekre a zenékre, olyan és annyi tejet adna, hogy el se állna, neked meg a füled állna el. Mit te tényleg? Ú, de hülye vagyok. Jó, hallgassuk a zenét inkább.

És hogy szeressek nagyon beledumálni az ilyen fincsi részekbe, még azt is elmondom, ha már egyszer itt, tehát ennyien itt vagytok, és tényleg hallgatok, hogy Jakab szállásra, ugye sajnos én nem, majd a Dokihoz vinileket, szépen kell mondani, vinileket ugye hozza Doki meg a lejátszókat is hozza. Sajnos én nálam nem lesznek saját lemezeim, vagyis lesznek, csak nem ilyenek, mármint nem olyanok, amit vagy igazából nem tudom, mert vettem annyi lemezt, hogy azt sem tudom már, mik vannak ott Magyarországon. Na mindegy, ami a lényeg, hogy én készülök egyébként. Többféle variációval is fogok készülni, viszont én digitálisan fogok, hát nagyon hogy CD, mennyire digitális. Szóval én csak CD-ről fogok majd muzsikálni nektek elvileg, ha minden jó összejön. Viszont olyan zenéket hozok, hogy húha. Most itt elkezdtem gyűjtögetni, összeszedtem 180 zenét, aztán mondta, hogy hát ennyi nem fog beleférni. Aztán meglátjuk, lehet csak végigézzen, nem. De ja. Gyertek minél többen, úgy lesz a fincsi. A svájci Attila azt mondja, hogy a tejet hát kapásból sajtot tolj.

Na, de menjünk tovább, itt van a következő, Marcus Hom. És az Anchor című nóta. Egy Mario Aurelio remixben. Fincsi lesz ez is. Kicsit durva.

A svájci Aci azt kérdi tőlem, hogy mikor is lesz az összeröffenés. Hát az összeröffenés kérlek szépen július 24-e, 25-e és 26-a. Hát ugye a 26-a az már ilyen elszállingózós nap lesz, de a 24-25, érted? Tökéletes hétvége, Jakab szállásod lesz, így van, az Aero Hotelben. Szállásokat is lehet foglalni, még van egy kevés hely, ha jól tudom. Lehet röpködni, csocsózni, bowlingozni, velem inni, meg a Bazsival. Ja nem, vele nem, nem csak velem.

ma velünk Fritjó is megérkezett. Várjál, azt jön nekem Lovász Károly még, hogy ne aggódj a váza miatt, ha kervészek, azt is, hisz szüli, szülcsinapom lesz. Ja tényleg, Lovász Karcsinak. Akkor lesz a szülinapja 24. Na de menjünk tovább, itt a következő zene. Jön a Slow Hearts, a lassú szívek. Egyenesen Németországból, és jön az iPods. iPods! Az ilyen izé, a Facebook Jacknek volt iPods-a, az. Jó, meg tudtam magyarázni, a Facebook, az izé, a kalóz, izé, tudod? iPods!

Na szóval ott hagytam abban, hogy a Lovász Karcsi hozza a nagy vázát, mert neki lesz a szülinapja, igen, a buliszunk, igen, ja, igen, a Frittyónál tartottam. Megvan, azt írja nekem, good evening everyone. Hello Frittyó, good evening. Welcome to the club. Szia Frittyó, jó kagylózást neked is. Azt mondja, hogy valamit írt meg itt a svájci acél, hogy értem én, te nyered, én nyertem. Pont akkor van a szabadságom, esélyes a szali, nem kell nekem szállás, alszok én a pálinkás pohar árnyékába is. Hát ha egyáltalán péntekről szombatra viradóra lesz szállás, azt ugye nem tudom garantálni. Inkább azt mondom, hogy biztos lesz. Van az a mennyiség, itt van velünk Bazsi is, írja nekem, hogy sziasztok, Super DJ Rádió hallgatók, szép estét mindenkinek. Szia Yeti Mester, köszönjük ismét a szuper muzsikákat a mai napon is. Hello Bazsi. Jó látni téged.

következő zenére, ami még mindig Marcus Hamm. Egyébként a Soul, Two Soul EP-ről, egy EP-ből megvan a Two Soul EP, aztán megvettem az remixeket is. Természetesen, hogy most az eredeti Two Soul EP szól, ezt még mi rímelt is. És arról jön a Wonderland című nóta, hát ezután a csodás zene után más nem is jöhetne. Szerintem úgy vagyok vele, hogy ez a zene is egy ilyen kis Wonderland volt. Beteszem a kedvencek közé, ja nem, ezt nem tudom, visszateszem majd a polcra. Na figyelj, itt van a Wonderland.

Honi Misa azt írta nekem, hogy RIP Palotai Zsolti. Mondom, és mi van? Ma kell megemlékezni, nem? Valamikor ősz környékén halt meg. Ja, hogy értem. Így már értem. Inkább nem olvasok fel. Vagyis inkább nem mondom el. Vagyis érted? Beszélgetünk közben Hódi Imivel itt a háttérben. Néha mindenféle dologról is. Általában nem szoktam felolvasni, mert én megtartom magamnak azokat az infókat. Legtöbbször, amit ő ír nekem. Úgy imádom, de csak azért, mert ő nekem olyan, mint az egyik barátom volt, a Horváth Tibi.

Horváth Tibi, barátom, aki... Hát ugye, nem, ne érts félre, Hódi, mi ez most nem azért mondom, csak olyan fiatalok voltunk, 20-on akárhány évesek, és ő már akkor olyan 40 körülnek számítottál, mint hogy így agyilag, vagy hogy mondjam, mert ő mindezért mindenhöz tudott valamit hozzáfűzni, és mindig olyan okos dolgokat mondott nekem, amit sosem fogok elfelejteni, ez biztos. Most egy dolog nem üt eszembe, bazzai. Na mindegy, inkább menjünk tovább a zenékkel. Ó, de megjöttél, Tomi, nem baj. Maradjunk a zenén is, igaz? Igen, jó.

ahogy mondtam, hogy menjünk rá a következő zenére. Jön Rovi, aki mindig ilyen szomorú zenékeket szok, zenékeket tudod, azt szokta mondani a hülye gyerek, szóval zenéket szokott hozni. És hát, ja, itt van ez a zenéje is. Az a címe, hogy Never Had, azaz a sosem volt. Hát nem tudom, azért legyen valamikor, nem? De például most valahogy így hangzott ez a zene.

aztán azért maradtam egy csöndben, hogy elkezdtem keresni, arra gondoltam, hogy van egy zene, amit SMS sokszor meghallgattam, nem tudom, az évszámot nem tudom, sőt a zene címét se igazából tudom fejből, úgyhogy majd valaki segíteni fog, aki le fogja sazamozni nekem ezt. Nem vinilen fog szólni, hanem CD-n. Sajnos nekem csak CD-n van, meg egy nagyon rövid zene, és ezt nem most akartam igazából előadni, vagy leadni, hanem későbbiekben, de az van, hogy iszonyat jó zene, többször is meghallgattam például ma is, meg a Maris. Úgyhogy jön egy molokó, abszolút nem tartozik ide, meg nem passzol az egészbe, de valahogy nekem most ez jött le, hogy ezt kell lejátszanom, úgyhogy lejátszom, jön egy molokó. És a címe az lesz, amit majd megírtok.

Pasi közben azt írja nekem, hogy dupla élvezet a mai napom. Nappal festés közben a Nitro Higító. Most meg ez a sok gyönyörű zene. Hát a Nitro Higítóval több gyönyörű zenét fogsz már hallani. Azt tudni. Sőt, mindegyik az lesz. Oh yeah. Bóduljál, öreg. Na aztán, hogy a hetero barátom is előkerüljön valahogyan. Ha máshogy nem, akkor előcsalogatjuk ezzel a zenével. Jön Guy Mansur. Egyenesen Tel Avivből, Izraelből, tudjátok? Írja, csipázza a csávó. A valláskárosultokat. Tami Regrevvel karöltve. Ő is héber egyébként. Jön

Na, erre nem vagyok felkészülve, de megpróbálkozok vele. Azt mondja, hogy itt van Házi, és annyit írt, hogy szerintem Encsike is elszégyelni magát azonnal, amint látnám. Na, megpróbálkozunk vele. Figyelj, még nem olvastam el, hogy mit írt. Azt látom, hogy rengeteg batű. Na, nézzük, Házi. Azt mondja, hogy szia Simon, megint zenével töltjük meg a fülünket, és egy kis alkohollal a begyünket. Remélem ma is könnyen elérhető, érthető. Ha! Végeztem, köszi szépen, szia! Szóval, megint zenével töltjük meg a fülünket, és egy kis alkohollal a begyünket.

0: érthető leszel, nem csak valamit szedsz. Aha, ez már úgy jó volt. Na, azt mondja, hogy a jutalmad egy rímes, szösszenete szemedbe lóg a sok hajtincsed. Ha nem fésülködnél olyan gyakran, megnő hamarosan. Ma egy kis vért is szívok tőled, ahogy szoktam. Most, hogy egy kicsit jobban érzed magad, viszünk neked a talira pár ezt, de nem egyet, legalább 2 liter medgyet. Ha jó?
1: Kész van.
0: Na, jó a zene, és nem fáj a vesét, rímes lesz a beszéd. Na, és te, egy nagyszerű DJ rádiót hallgatunk, Simon Papi produkálja magát, mert a kefe húzza a haját. Szép estét!
1: Köszönöm szépen, Házi, ezt a csodálatos kis remekült, amit adtál ide nekem, hogy húzzálak rá.
0: Szia, Házi! Jó kagylózást neked is!
1: Imádlak!

vettem megint a Marcus Home Two Soul EP-jét. És ugye az előbb szólt már az Open End egy remixben. Akkor most szóljon az eredeti Open End.

Még mindig az All Day I Dream 79. kiadású lemeze szól, ami egy Winter Sampler volt. Jön a G lemez első része, első zenéje, Ramiro Drisdale. Az előadó, a zene címe pedig a Sky Shines.

Aztán nem tudom, hogy mondtam-e már, de ha már elmúlt 9 óra jóval, akkor ismételten szeretnék üdvözölni mindenkit itt a Super DJ Rádion. Ez itt a Private Night DJ Simonnal egészen 10 óráig. Hol is prögnek ezek a fincsi Deep House, Tech House, Organikus House és mindenféle house-nak nevezett fincsi zenék. A Viberes elérhetőségünk, vagyis elérhetőségem most éppen ebben a pillanatban. Jól kimondtad, ugye? +36 70 45 95 95. Ide lehet írni bármit, ami éppen a kis buksiba beugrik és szeretnéd velem megosztani. Erre azt szoktam mondani, oh yeah!

tartunk rá a következő lemezre, a Bondage Records 2016 április 6-án megjelent lemeze, az El Mondo, mint előadó Tim van der Burgt, egyenesen Hollandiából. Nem mászik el, ott marad. Szóval jön az El Mondo és a Samadhi EP. Arra is a névadó dal, a Samadhi. De lehet, hogy Samadhi.

Yeah, Dream zenére. Jön Dolos and Alberto Hernandez. És az ő közös zenéjük. Az esőcseppek, azaz a raindrops. Ami, ha jól tudom, Magyarországon hiányzik. Itt van belőle bőven, azt lehet mondani, ma egész nap szakadt az eső. Hála Isten, amikor nem voltam Sofival, akkor éppen nem. Hazafelére azért csak elkapott. Oh yeah!

Hát most az van, hogy nem ezt a zenét akartam, de nem találtam, amiket akartam, úgyhogy 2021. június 4-én Molonno Bass és Mark Vogler keres közöse. Jön az Unforgettable Times, a feledhetetlen idők.

Megébredt is a István, kicsit gondolom följött, hogy hol vagyok? Én vagy szuper DJ megy, hol vagyok? Hát ez a DJ Simon. Írok neki, vigyál bazzaj! Adj ide a telefonom! Azt érte nekem is a István, ez tényleg oh yeah! Hello István! Ez tényleg oh yeah!

Olyannyira, hogy a következő zene már megint jön az Elmondó. A Samadhi EP-ről jön a P-oldal 1-es, jön a Ciao Tau Kau. Remélem jól volt, ejtettem ki. Figyelj, ez is Fincsi volt, Fincsi.

Ajha, őszinte leszek, Encsike, fogalmam sincs, hogy ez hogy lett. Nem láttam, hogy írtál volna. Ez most csak akkor fordulhat elő, hogyha valamelyik műsorvezető éppen belépett a Viberre, és elolvasta, amit írtál. Ugyanis nekem nem jelzett semmit a gép. Itt van Bazsia a tanúmra, ő is látja. Ja nem, de mindegy, itt van a Bazsia a tanúnak, jó lesz. Nem házasulunk össze, de Isten a tanúmra, Encsike, hogy nem láttam, hogy jelzett volna nálad bármit is a gépegység. Ezért nem láttam, hogy te írtál pont arra, hogy a Modern Talking. Ugye én említettem, hogy te a Modern Talking, én ezt nem láttam, hogy írtál. De nem én olvastam el, éppen elmondtam, hogy hogy lehet az, hogy... Na mindegy. Encsike azt írta, amikor éppen le Modern Talkingon nevelkedett hölgynek. Neveztem azt, hogy Modern Talkingon nevelkedett. Na jó, ha már nem vetted a point, akkor bevallom a hangodat jobban. Hát tudom. De az igazság, hogy tényleg megkedveltetted velem ezeket, ezt a zenei stílust. Figyelj, Encsike, tudod jól, hogy mindig mindenkinek reagálok. Ha nem is egyből, de általában egyből szoktam reagálni az írásokra. És még egyszer, ha elkerül valami a figyelmemet, az csak azért lehet, mert nem jelzi nekem a gép, hogy írtál. Azt jelezte, hogy el is olvasta, drága jó, bocsánat, azt írtam, de én semmi reakció nem volt. Sorry, nem tehetek róla, ezt lehet mondani.

Nem árulok egy nagy titkot egyébként. A Viberünk úgy működik, hogy minden műsorvezetőnek ugye megvan a Viber, amit ugye a Doki intézet, hogy egy ilyen, van egy ilyen közös adminisztráció, vagy adminisztrátoros Viber. Ne nézzél, Bazi, meg ne bólogassál, mert lebólintlak mindjárt. Na szóval érted, hogy minden műsorvezető tudja látni a csetet, vagyis a Vibert. És bárki, aki éppen be van jelentkezve a Viberre a műsorvezetők közül még egyszer, az tudja olvasni, ami éppen van. Na most én ezt úgy szoktam átidalni, hogy én saját magamra szoktam rákattintani, mielőtt kijelentkezek, mielőtt lekapcsolom a Vibert, mikor végzek az adással, és akkor át tudom hidalni azzal, hogyha legközelebb elindítom a Vibert, én a valakiét esetleg elolvasnám, ha pont előttem valaki adásol. Ha ezt most jó megmondtam, de valahogy így van. Szóval én nem szoktam elolvasni másét, vagyis igen, de néha, nem? De igen. Na mindegy, megyünk a következő zenére.

ami nem lesz más, mint az All Day I Dream H oldalának, vagyis a H lemezének a második zenéje. Jön Micsák és Kiki Cave, vagyis Micsák featuring Kiki Cave, és a zenéjük címe az In The Shadows. Úgy bizony, bent a árnyékba, ilyen melegben árnyékba kell lenni. 3D nyomott a békám, csak mondom. Látod, tudom most, tudom simogatni a hasát a békának.

Az utolsó zene, Mód Émi azt írja nekem, ha kevesebbet iszol, nem győz a diszlexia. Hát nem. Próbálok többet inni, de akkor sem. Na szóval... Már pörög a háttérben. Ha ne küzdj a könnyeiddel című nóta, az Elmondo a 2016 április 6-ai megjelent mini albumjáról, a Samadhi EP-ről az utolsó zene. Itt van a Don't Fight Your Tears.

Szóval hold Amy azt írja, kronológiailag okkult, nagyon szeretünk Vincent Vega. Körülbelül én is valahogy úgy nézhetek ki, vagy nem.

Live It Night-ban. És az van, hogy a hétvégén már nem jövök. Se holnap, se vasárnap, hanem legközelebb jövő héten szerdán doki után 8-tól 10-ig jövök a 90-es évek menő zenéivel. Alex Christensen, ugye a United Six frontemberével, és természetesen, hogy hangszerelést majd megint a Berlini Orchestra adja. A zene természetesen végigmegy, ahogy a szokott lenni. És én köszi még egyszer mindenkinek. Csácsumicsá, sziasztok! Oh yeah!

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió nekünk.
2: Ez
3: a Super DJ Rádió.
4: You're listening to Super DJ Radio!
5: 2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero.

zene és őrület minden mennyiségben. Érdeklődés, szobafoglalás 0620 344 30 50.

0: Super DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakabszállás, Hotel Aero. Listening to Super DJ Radio! Ott a helyed.
1: This is my church. This is where I heal my hurts.

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió. Nekünk.
2: Ez
3: a Super DJ Rádió.
4: Hungarian Web Radio Station. You're listening to Super DJ Radio.

0: nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620-2271-756.
1: Also das Allerschönste, was Füße tun können, ist tanzen. Okay!

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. Te Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

0: Emergency. A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.
1: Csak zene, felesleges hírek nélkül. Super DJ Rádió. Csak zene.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. Te Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal. Super DJ Radio.

A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai baglyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.
4: Life goes